0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton berényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkely páncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdű repet sarkú bűnös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zala vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

0: Amor infinitus.
1: Szia!
2: Szia!
1: Tudsz ugrálni?
2: Igen, tudok is, te?
1: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
2: És tudok segíteni?
1: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
2: Köszönöm szépen!
1: Szia!
2: Szia!
3: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Jó szórakozást kívánunk a továbbiakban is.
1: Turn the nights into a glory day.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

Itt a Gyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak. Ha jót akarsz magadnak.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Ja, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozáson megállás nélkül.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Vitamin Rádió.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél, hadd hallgass.
7: Még több zene.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitang Jó Rádióban.

80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkogalaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Valess kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkogalaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Valastyán Attila, azaz Valess kapitány.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekunz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.
6: What happened last night? I don't know.
7: Beat on your radio.
8: I want you to take a broom.

0: Italia Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: Amíg mások csak beszélnek,
1: addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.
2: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

80-as. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióval.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkely páncélt hordó fafogó részműrészszel megsebzett bronztérdő repecs alkú bűnös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

Dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Klubrádió Rádióban Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Spieldongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: Mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió.

a 80-as. Kilencvenes.

0: Hi, this is Badu.
1: I'm Bruno Mars.
2: This is Kylie Minogue.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részműrészszer megsebzett bronztérdű repett sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tepes rabló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Hello, bello, kedves Bitangyó rádió hallgatók! Ez itt a Lazulási velem Szillel, üdvözlök mindenkit nagyon sok szeretettel, és várok mindenkit, minden kedves hallgatót a csetünkre, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője radio.com.

Remélem mindenki bekapcsolta a biztonsági övét, ha nem, akkor majd most tegye meg. Indul a lazulási velem szille egészen 18 óráig. No.

Hello, bello, kedves bitangyó rádió hallgatók! Szóljatok a maminak, a papinak, a gyerkőcöknek, a szomszédnak, ugye? Meg akit éppen elértek, hogy hallgassák a bitangyó rádiót, mert hogy ez itt a lazulási. Gyertek velem lazulni, készüljetek fel, egy csomó zenét hoztam, és remélem, hogy mindenki kedvét leli benne. Bizony, úgyhogy elindulunk.

0: és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás.
1: Én már hátra is dőltem, remélem ti is.
0: Psillel, Psillel.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show

Hey-ho, halli-ho, kedves bütangyó rádióhallgatók, ez itt bizony-bizony a lazulási 1500-zal. Remélem mindenki jól van ennek a nagy meleg ellenére is, ugye magas az UV-sugárzás, jelenti a gépem. 2026, május 26-a van, keddi napocska, Evelin és Fülöp névnapja, másodlagos mai névnapok, Berengár, Evelina, Tarján, Amanda, Elektra, Godó, Nyék, Szemere, Ervin, Gyöngyvér, Marianna, Tihamér, Aladár. Ugye, hát boldog névnapot mindannyiótoknak, aztán ugye, aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, boldog születésnapot. Hát kérem szépen, üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket itt a Bitangyó Rádió chat falán. Itt van kedves kollégám, Roni, Bobby, Artuditu, Bubu 81, Edi, Hava, Kinga, Lara. Nagyon jól fogjátok magatokat érezni, remélem, úgyhogy kellemes zenehallgatást mindannyiótoknak. Aztán ugye jelen vagyok a heavenface.com oldalon is, Dead Smiley, Hello Muci, nagy puszi. Aztán itt van kedves Iron Ella, neked is nagy puszi, és mindenki, aki itt hallgat a heavenface.com oldalon, puszi nektek, és ugye vagyok még a redzonechat.hu oldalon, és itt van kedves Beus, akit már nagyon rég láttam, aztán itt van Démonka is, őt is rég láttam, Nirvana, Imre 400, kellemes lazulást mindannyiótoknak, és hát bizony üdvözlöm a kollégáimat is, és a külső hallgatóknak is egy nagy puszi, és a Facebookon létező lézengő emberkéknek is, és ugye ne felejtjük el, a szerencséseknek és a szerencsétleneknek is nagy puszi. Ezt így mindig elszajkózom nektek. Na de, csapjunk a lecsóba, mit szóltok hozzá? Red Jocks nótája érkezik. Rails, what love you. Aztán egy jó kis régi dalocska, kicsit feltúlingolva. Katy Perry, I kissed girl. Figyelj, fülej!

Hello, bello, kedves sátori, kellemes lazulást! Kérdétek el, az előbb írta nekem kedves Hava a Bitangyó Rádió chat falán, hogy nála havazik, de jó neked, Hava! Tutti piros hó esik.

Kék homi, kéne a hó, azt hiszem. Milyen jó lenne, mi? Na de eljött az az idő is, hogy meghívjalak benneteket egy kis virtuális kávézásra, mindenkinek kedves egészségére.

Realize. Jelenleg itt nálam 29 fok van, én nem tudom, én nem izzadok, tök jól el vagyok. Remélem, ti izzadtok. És hát van, aki már, képzeljétek, leégett, például a szomszédom, de jobb, ha nem hallja.

Jön érkezik Axwell és Bob Sinclair, Faith Ron Carroll, és a dal címe What a Wonderful World.

Elfelejtettem valamit nektek, bizony, kedves hallgatók, aki dolgozik, annak nagy kitartást kívánok mindannyiutoknak, aki éppen megy haza, annak meg pláne, mert ugye most van a legmelegebb. De mindenképpen, ha hazaértek, ugye, ne felejtsétek el köszönni.

Hát kedves Beus, én nem vagyok postás, de azt üzeni neked havának, azt üzenik, hogy küld el azt a havat arra felé is. Hát mindenkinek melege van, ugye? Ugye? Hát kérem szépen, ha hideg van, akkor az a bajotok, ha meleg van, akkor az a bajotok. Szóval nem is értem, hát itt a nyár, örüljetek!

0: Viszont egy jó kis jeges kávé akár életmentő is lehet, ugye, ugye? Egy kicsit ilyenkor lemegy a vérnyomásunk, kicsit én is nyugodtabb vagyok. Meg hát remélem ti is.
1: Music Party. Minden héten. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban.

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocskazó.
1: Hello, halihó, üdvözlöm, aki most kapcsolódott bele a műsorba. És hát bizony, elmúlt már lassan 4:30. Itt az ideje, hogy elmondjam a mai menüt itt a Bitangyó Rádióban. Hát kérem szépen utánam, mert hogy én 18 óráig vagyok veletek, aztán utánam 18 órától 20 óráig érkezik Roni és a korpa mentesítéses műsora, azaz a hajrázás. Szóval, aztán 20 órától 22 óráig kézés a Music Party, tartsatok velünk egészen este 10 óráig. Élő műsor itt a Bitangyó Rádióban, úgyhogy egy kis magyar zenét is hoztam, mit szóltok hozzá, 4-es Street, Te vagy az igazi címmel, aztán egy jó kis AC/DC, Highway to Hell 2015, Stereo Players Remixben, figyelj!

Én arra kérek minden kedves hallgatót a nagy melegre való tekintettel, hogy igyatok nagyon sok folyadékot, és nem venném a lelkemre, ha rosszul lennétek, vagy pótoljátok jó kis fagyival, mit szóltok hozzá. Mert bizony éhesen, szomjasan nem szabad csetelni, se rádiót hallgatni. Egy kis AC/DC feldolgozás. 2015-ből.

Természetesen, ugye nem más, mint egy dub mix Scootertől.

Képzeljétek el, nálam tegnap hangya. Szárnyas hangya invázió volt. Megint éjféltől 2 óráig vannak nálam a bejárati ajtón fölött. Valami rajzás van, én nem tudom. Meg vannak húzatva teljesen. Úgyhogy hát nem valami kellemes dolog az, amikor hallod, hogy koppan az ajtó.

Hát kedves hava, ha én oda felmásznék, ahol ég a villanykörtébe a zsana, és ott köröznek, mint állat, hát lezúgnék, hiába önteném be sütőporral, bár tegnap éjszaka ugye én kiárok azért megnézni, mizu. Volt még egy kicsi darázsírtó sprém, hát azzal úgy jól telikbe nyomtam őket, és hát azt vettem észre, hogy az összes lepotyogott, úgyhogy eltemettem őket, hála Isten. Úgyhogy hangyagyilkossal van dolgotok.

Lehet félre sikerültem, gyerekek, lehet, hogy hangyásznak készültem, csak nem jött össze. Képzeljétek el, a hangyász mindig zabálhat.

ugye, ugye szörnyen, ha hangyász lennék, lenne hosszú ormányom, és mindenhova bekukkantanék vele. Na majd a következő életemben, ugye, ugye? Na de érkezik Lady Gaga és Sean Paul, David Guetta, Crow Me Simba.

Kedves Beus, azt írja nekem a redzonechat.hu oldalon, hogy inkább hangyász legyek, mint hangyás. Hát igen, van, akinél nem kell szedni a hangyát, ezt nagyon jól tudjuk, ugye? Bizony, ez egy vadi új zene 2020.

Kedves szörnyella, azt írja, hogy bemenne minden gatyába. Hát, anyukám, te sose változol meg. Viszont a figyelmedbe ajánlok egy filmet, Hangyák a gatyába című film. Egy-kettő részét nézd meg, jó kis vígjáték.

bizony a következő dal címére lehet következtetni, hogy ki az előadó. Smite Like Ten Spirit 2014-ből. Hát érkezik Nirvana egyik feldolgozása. Bootlegje itt a Bitangyó Rádióban.

Jön egy öreg, öreg, hát öreg, örök, diva, Pink érkezik, kérem szépen, What About Us címmel, figyelj, fülej, Lexio remixben.

Hát gyerekek, a nejlonkát azt elhajtogattam ma, kimosta a gép, úgyhogy már csak összehordom, ősszel azért előveszem. Vagy még előtte, nehogy belepje a moly, ugye?

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitang.

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocskazó.
1: Hey-ho, halli-ho, hello, bello, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a műsorba. Ez itt még mindig a lazulási velem Szillel, egészen 18 óráig, még egy óra hosszat vagyok veletek, aztán 18 órától 20 óráig érkezik a Roni és a Hajrázás című műsora, 20 órától 22 óráig jön, érkezik Kézi és a Music Party, ahol még hallhatóak vagyunk, az a Bitang, kötője jó, kötője radio.com chat oldalunk, a www.porboletten.hu oldal, redzonechat.hu oldal, heavenface.com oldal, úgyhogy várok mindenkit mindenhova. Nos, kérem szépen, érkezik egy Red Jock Snowta, Anything Can Happen, aztán egy jó kis Fire,

Hello, Bellu, nagy puszi, kedves Rea, vagy Rae? Nagy puszi neked, Sunny! Leticia LB, és kedves Dead Smiley, nagy puszi,

És bizonyítva van Red Jokes is, és az ő dalát hallhattátok nemrég, az előbb. MCHV, scat the melody, back to the family, a guaranteed emergency, the radical MCHV, scat the melody, back to the family, a guaranteed emergency, the radical MCHV, scat the melody, back to the family. Egy kis fire, befűtök nektek egy picit, mit szóltok hozzá? Hello, bello, csimbók, kellemes lazulást!

Hát képzeld el, rajtam még annyi sincs. Bugyi trikó, az jó van az. Úgy se látjátok, mibe vagyok. Na figyelj, füle, érkezik Madonna. Forbidden Love.

Ugye, ugye, közben Maskra 67 is írja, hogy nem bír aludni. Hát van, hogy azért nem bírunk aludni, mert túl vagyunk, tehát túl fáradtak vagyunk, hogy el tudjunk lazulni, illetve alukálni, ugye? Vagy éppen agyalunk az agyunkon mindenféle marhasságon. Én legtöbbször azért nem szoktam elaludni jól, vagy éppen nem alszok semmit. Sokat agyal az ember, az nem tesz jót, mert nem bírja magát kipihenni az ember. Kicsit ki kell engedni, el kell engedni, nem, ki kell kapcsolni magyarul. Lazulni kell velem.

Érkezek a magyar zenék, Nexi és Brunner, Gyere velem, aztán érkezik 4S Street, ilyen az élet itt a Bitangyó Rádióban.

Hát csajok, nem tudtátok azt, hogy a mosónők korán halnak? Én is mostam ma. Vagyis hát a gép.

közben megtudtam, hogy kedves Dutyi Dilinek mosómedvéje van. Na hát, apukám, nem is tudtam, hogy kész állatkert van nálad. Na akkor gyere velem!

Egy kis Pink, Beautiful Trauma, Motti remixel itt a Bitangyó Rádióban, aztán műsor tájékoztató tőlem nektek.

Hey-ho, halli-ho, üdvözlöm, aki most kapcsolódott bele a műsorba. Még egy picit lazulunk, röpke fél óráig, aztán... ...18 órától 20 óráig érkezik Ronnie és a zenei káosz helyett a hajrázás, aztán 20 órától 22 óráig érkezik Kéz és a Music Party, tartsatok velünk, élő műsor itt a Bitangyó Rádióban. Higgyétek el, nem bánjátok meg, ha a fiúkat hallgatjátok, mert bizony ők is nagyon jó zenéket tolnak egészen este 10 óráig, úgyhogy tartsatok velünk, ha van kedvetek és időtök. A következő zene Sabrina és Pillow, Boys, DJ House bootlegje, aztán Mary Blaine is érkezik, méghozzá, mivel is, húha, On Day Where Be Real Brutal Deep House-zal. Figyelj, fülej!

Kedves Bubuné, ezzel a dallal szeretnélek tégedet ünnepelni. Boldog születésnapot kívánok neked, és hát füled érjen bokáig. Nagy puszi neked.

De eleganciával megyünk a finishbe, az egyik dal címe ez, Elegant Finish, úgyhogy az előadó Redjox haverom, a barátom, fogadjátok sok szeretettel ezt a jó kis dalocskát, aztán érkezik Madonna is Hang Up DJ Splash remixével.

Ha egyszer, ha kétszer, akkor háromszor vagy négyszer. Isten éltessen, kedves Imre papa. A füled ne érjen bokáig.

A következő dalocskát minden születésnaposnak küldöm. Mindenkinek, aki ma ünnepli a születésnapját, legyen meglepetés számotokra a következő dal, mit szóltok hozzá?

nyilván természetesen mindenkinek küldöm ezt a következő zenét. Ígérem, hogy jól fog szólni. Aktív csaj. Köszi, puszi!

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Emlékeztek még Lasgóra? Hát nekik van egy új progresszív remixük, 2026-os, a 2000-es slágerből. Figyelj, fülej!

Szóval az van, hogy kedves Roninak elromlott a technikája, szerintem épp csinálják neki, vagy csinálja, úgyhogy várhatóan jönni fog. Várjátok sok szeretettel kedves Ronit. Én elbúcsúzok tőletek, ugyanis én holnap is jövök, ugye 16 órától, méghozzá retro zenével, bizony. Én hálásan köszönöm, hogy velem voltatok. Mindenkinek további kellemes estét kívánok, Ronival és Kézivel. Ha esetleg Roni nem jön, akkor majd jön Kézi 20 órától 22 óráig. Szia voltam, hello, sziasztok!

A Bitangyó Rádió 2026-ban is veletek. Emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz

Music Party. Minden héten Kézivel, Kocska Zoltánnal itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádió.

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.
1: Kellemes estét minden kedves Music Party hallgatónak, kedd este 8 óra van, kigyúlnak a fények a Bitangyó Rádióban. Ez a Music Party, ahol ma is a retro kedvenceké és a modern köntösbe öltöztetett klasszikusoké a főszerep. Előveszük a legnagyobb italo és euro diszkó klasszikusokat, de nem állunk meg a múltnál, jönnek a legfrissebb new italo dalok is, és jobbnál jobb mai feldolgozások, ahogy megszokhattátok ezt már tőlem. Este 10-ig megállás nélkül fogunk pörögni a neonfényben, ahogy annó tették ezt a 80-as években és a 90-esben is még. Ma is összekötjük a múltat a jelennel, a 80-as, 90-es évek felejthetetlen italo és eurodiszkó dallamai mellé behúzzuk a legújabb feldolgozásokat és az új generációs italo-diszkó ritmusokat is. 2 óra tömény nosztalgia és friss energia itt a Bitangyó Rádióban, így hát nem kétséges, hogy ma is egy újabb időutazás várra majd benneteket itt a Music Partyban. A szlogenünk pedig már szerintem ismerős is lehet. Sok minden más is lesz itt majd a műsorban, ami ennek vagy annak látszik. Szexi kollégának és dalos pacsirtánknak, Roninak megköszönném a mai műsort, mivel technikai problémája akadt, így ma nem tudott sajnos adásba jönni, tehát sajnos, vagy nem, nincs választásotok, velem kell, hogy beírjétek. Hát remélem, hogy nem okozok majd csalódást. Biztonsági öveket kérem bekapcsolni, este 10-ig megállás nélkül fogunk pörögni a neonfényben, ahogy mondtam volt. Kellemes kikapcsolódást és zenehallgatást kívánok ehhez a 2 órához. Minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak indul a menet, ez a Music Party, tartsatok velem!

Közben pedig itt a nyár, ugye egy nyári slágerre, ahol kezdtem a műsort. És szeretném üdvözölni azokat, akik itt vannak velem a cseten, egyenlőre alulról fölfelé. Zsuzsi, szia, puszi, Szörnyella, neked is egy nagy puszi, Pistának, Pacsi, Larának szintén egy puszi, Katának is egy puszi, Eddinek, őt még nem láttam itt a cseten, legalábbis amikor én voltam adásban, neki is egy nagy pacsi, Dutyi Dilinek természetesen egy újabb pacsi, Bubunak is, és Bubunénak is, természetesen Bubunénak ma születésnapja van, úgyhogy boldog születésnapot kívánok neki, Bíborkának sok puszi szintén, és itt van velünk még Roni is, ha bár ő mindig itt van, vagy itt maradt, vagy nem maradt, de itt van, úgyhogy jó szórakozást kívánok nektek!

Egyébként Dutyi Dilinek pedig jó főzős kézést kívánok. Hát ez volt a Bamboleo, és ez volt a Garcia. Itt pedig a Music Partit halljátok, az én nevem pedig Kézikocska Zoltán.

0: no amfetamin.
1: 2026-os feldolgozásban Anna Cook és Dr. Alban. És hát igen, ebben a műsorban többnyire 2026-os dalokat hallhattok. Ezért is gondolom kuriózumnak számít ez a műsor.

0: Hát, hölgyeim és uraim, egy picit más megközelítésből a Genghis Khan és a Moszkva.
1: Moszkau, Moszkau, komm wir tanzen auf dem Tisch, bis der Tisch zusammenbricht.
0: De hát nem is olyan rossz, igaz?

Hát ez volt a Moszkva, és ez volt a Genghis Khan 2026-os feldolgozása. És maradunk az oroszoknál. Az előadó a Siberian Heat. Jobban mondva a címa Siberian Heat, és az előadó pedig MC Jones.

0: a Music Party, az én nevem Kézikocska Zoltán, Siberian Heat és MC John. A következő dal majd egy nagyon ismert dal a 90-es évekből. Ez volt a Siberian Heat, és ez volt MC John.
1: MC John! Ez a Music Party. Music Party.

0: na figyeljetek, két óvodás beszélget. Én egy kis autót kérek a születésnapomra, és te mit kérsz?
1: Tampont.
0: Az mi? Nem tudom, de lehet vele síelni, teniszezni és úszni is.

0: kérem szépen, a múlt héten, nem is két hete kezdtem egy olyan, a műsorban egy olyan dolgot, hogy popzenét játszom rock feldolgozásban, tehát egy olyan, hát mondjuk próbálkozás tőlem, hát remélem, hogy tetszik, úgyhogy a következő dal egy olyan lesz, amely egy popsláger rock verzióban fog majd megszólalni. Hát ez volt Korona, és ez volt a Baby Baby 2026-os verzióban. És akkor ez a rock verzióban előadott popdal szóljon a cseteseknek, akik itt vannak most velem.
1: Ez a Music Party. Music Party.

Most gondolom, hogy már rájöttetek. Ez egy Kim Wilde dal feldolgozása, a You Came. Közben lett egy érkezőnk is, ő Hava. Hát üdvözöllek, és sok puszit küldök neked.

Ez a Music Party, az én nevem Kézi Kocska Zoltán, és so bass all that you want. És a cseten itt van velem Zsuzsi, Szörnyalapista 67, Lara Hava, Dutyi, Dili, Bubu 81, Bíborka és Roni. Hát remélem, hogy mindenki jól érzi magát. Remélem, hogy jó lesz.

0: Egyébként meg 20 óra 30-as perc van. Ez a Feel It, és ez a DJ Lovely. Amivel folytatom, az egy 80-as évekbeli dal lesz, Eddie Grant az előadója. És egy nagy sláger, melynek címe Electric Avenue. Ez fog jönni most.
1: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.

most a következő dal egy olyan érdekes dal lesz, amelyet Pinocchio nagyon szeret, és nagyon sokat is játsza ezt a dalt. Ők majd a trió lesznek, és a 80-as évekbeli Da

0: A kismalac elindul új állatokat megismerni. Találkozik az öszvérrel. Szia, én vagyok a kismalac, téged hogy hívnak?
1: Én vagyok az öszvér.
0: Miért hívnak öszvérnek? Mert apám ló, anyám pedig szamár. A kismalac tovább megy, a bokorból borgást hall. Szia, én vagyok a kismalac, téged hogy hívnak?
2: Én vagyok a farkaskutya.
0: És miért hívnak farkaskutyának?
3: Mivel apám farkas, anyám pedig
2: kutya.
0: A kismalac tovább ballag, majd hirtelen zümmögést hall. Szia, én vagyok a kismalac, téged hogy hívnak?
4: Én vagyok a lódarás.
5: Na persze.

Hát 20 óra 39 perc van, és ebben az órában még valami nem volt. És hogy mi nem volt, hát magyar dal nem volt. Ez volt a trió, és ez volt a dádádá.

mondhatnám nyugodtan, hogy Lola, de nem. Egyébként meg a dal címe, Hallja meg a világ.

20 óra 51-es perc van, ez még mindig a Music Party, az első óra nem sokára véget ér, ez volt a Summer Dream 2026-os Dal DJ Kip előadásában. Hát a 90-es évek elején volt egy Genesis dal, és ennek a címe Mama volt. Hát ez jön most. Genesis és a Mama.

szerintem van olyan jó, mint az eredeti. Hát ez volt a Genesis dala és a Mama. Természetesen 2026-os feldolgozásban. És 21 óráig még egy dalra lesz időnk. Lesz egy pici műsor előzetes, azután pedig belecsapunk a második órába. Kedves Zsuzsinak pedig jó éjszakát kívánok, elbúcsúzott, ő aludni tér. Holnapra pedig jó munkát neked, de keveset.

0: Program ajánló következik.
1: Italo Café kívánságlista Tóth Wolf Attilával és a Bitangyó Rádióval. Kérje kedvenceit, vagy kedvenc dalait, Italo és New Italo Disco, Eurodisco, High Energy, valamint Spacing dalokból. Szerkessze ön az Italo Café kívánságlistáját. Italo Café kívánságlista Tóth Wolf Attilával. Írja meg ön is az italocafe@gmail.com e-mail címre. Mit szeretne hallani Tóth Wolf Attila Italo Café című műsorában? Szerkessze ön az Italo Café kívánságlistáját. Kívánságlista Tóth Wolf Attilával. Az Italo Café című műsorban, itt, a Bitangyó Rádióban. Italo Café kívánságlista, Tóth Wolf Attilával. Italo Café, italocafe@gmail.com. Eurodance Mania. A 80-as és

0: Dance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitangú Rádióban. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangú Rádióban. Minden héten, itt el.
2: Program ajánló hangzott el.
3: Na kérem szépen, hát 21 óra 03-as perc van, és belecsapunk a következő órába. További jó szórakozást kívánok mindenkinek. Cause tonight we're getting close. It's time to do just you and me. Ez pedig már a You and Me és a Capella.
4: This is it.

Mária és József állnak Betlehemben a jászol előtt. De egy gyönyörű gyermekünk született, József. Szerinted mi legyen a neve? Szerintem nevezzük el Boborjánnak. Jézus! Hát, az se hangzik rosszul.

0: a csetre már küldtem dalt, de a külsős hallgatóinknak még nem. Tehát akkor a következő dal szóljon azoknak, akik kintről tiszteltek meg, hogy hallgatják a műsort. Küldöm akkor nektek sok szeretettel.
1: Bitangyó Rádió. A hang, ami elér.
0: Hey, guy!

0: Hát ez volt a Hey Hey Guy egy picit más megfogalmazásban, mint ahogy a 80-as években megszokhattuk. A következő előadó pedig szintén 80-as évek és a Babies Gang.
1: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Kézi Kocska Zoltán.

Baby's Gang és a Jay Minahan. Nos, a következő dal szintén egy újabb pop siker lesz, rock verzióban. És ez majd egy 90-es évekbeli dal lesz, a Mr. Rain és a Culture Beat. Legalábbis az ő daluk.

0: Hát, hölgyeim és uraim, kedves hallgatók, 21 óra 21-es perc van, Culture Beat dala feldolgozva rock stílusban, ez volt a Mr. Wayne. A következő dalnak pedig az a címe, hogy Disco 90s. Legalábbis én úgy gondolom, hogy a 90-es évekbeli diszkót éneklik meg majd a dalban. Hát ez fog következni most.
1: Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban.
2: Ez a Music Party.

És Bubunál is eljött az idő, amikor is aludni tér. Hát ő mindig ilyenkor szokott elbúcsúzni, így 9:30 fele. Hát jó éjszakát neked, Bubu, és holnapra pedig jó munkát! És Bubu néni úgy szint.

Ez volt a Disco 90s. A következőkben pedig egy Retro Jungle Disco következik, és Paul DJ mint előadó.

0: 21 óra 30-as perc van, ez a Retro Jungle Disco, Paul DJ mint előadó, ez még mindig a Music Party. Minden kedden 8-tól 10-ig velem Kézivel Kocska Zoltánnal, és ez a Bitangyó Rádióban szólal meg.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött Kézi.

Hát hölgyeim és uraim, belefutottunk az utolsó fél órába. Aisha, ez volt a dal címe. A valamikori Jeff Khaled dalának feldolgozása. A következőben pedig egy díva, ki már nincs az élők sorában. Whitney Houston. I wanna

Whitney Houston és az I Wanna Dance With Somebody. Természetesen 2026-os feldolgozásban. Következő divánk pedig Gloria Estefan. És a nagy sikerű dala a Conga.

Na most az utolsó poén jön tőlem nektek mára. Az agresszív kismalac egy fenyőfán üldögél, arra megy a medve és megkérdezi. Mit csinálsz itt, kismalac? Cseresznyét eszek! De hát ez egy fenyőfa. Pus, hoztam magammal!

0: ez volt a Konga 2026-ból, Gloria Estefan.
1: Bitangyó Rádió.
0: Na, ez egy érdekes dal lesz.

És van egy, hát egy szomorú híre, Bíborka elköszönt tőlünk, és aludni tér. Hát jó éjszakát neked, Bíborka!

Nos, emlékszünk erre, 2010. Akkor volt ez nagy sláger. Csak ez most egy 2026-os feldolgozás.

Nos hát legalább van köztünk egy hozzáértő is, Dutyi Dili személyében. Ő ugye emlékszik még erre a dalra. Hát mindenütt ezt játszottuk a diszkókban.

21 óra 48-as perc van. Nem sokára véget ér a dal, és a műsor is. 48-as perc van.

Hát azok, akik elbúcsúztak és aludni tértek, remélem, hogy nem szenvednek alvászavarban. Egyébként az alvászavar insomnia. És hát ez fog jönni majd most. Egy kis orvosság az insomniára, az insomnia és a fateless.

0: Ez a Music Party. Music Party.
1: Insomnia.
2: Na jön akkor.
1: I get no sleep.
2: Ez már szerintem Lizának is ismerős lesz.

és akkor ezután még két dal jön. Jobban mondva, egy és fél. Huszonegy óra 51-es perc van. Ez a Faithless és az Insomnia. És az utolsó előtti dal különlegesen csak Lizának fog szólni.

Ez volt a Barbie Girl és az Aqua. 21 óra 55-ös perc van, az utolsó dal jön. Egyik kedvenc előadóm. Ő Tom Hooker.

Egyébként ez a dal 2018-as. Nos, hölgyeim és uraim, sajnos a kijelzőn már 21 óra 57-es perc van, ami azt jelenti, hogy a Music Party mára be fogja zárni kapuit. Ne csüggedjetek, jövő héten is lesz Music Party, akit érdekel, az itt lehet és hallgathatja. Hát számomra nem marad más hátra, mint hogy elbúcsúzzak. Remélem, hogy minden kedves hallgató jól érezte magát ebben a két órában, és remélem, hogy mindenki, aki hallgatta a műsort, megtalálta magának való slágert, muzsikát vagy dalt, vagy esetleg talált valamit, valami olyan érdekes újdonságot, amit szívesen hallgatott, vagy amit már régen hallott. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek azzal, hogy itt voltatok a cseten, és kitartottatok a végéig, név szerint pedig Liza, Dutyi Dili és Roni. Köszönöm azoknak is, akik kintről hallgatták a műsort. Jövő héten ugyanebben az időben este 8-kor újra találkozunk. Ha úgy tetszik nektek is, akkor legyetek itt. Ezek után már csak annyi van hátra, hogy én minden kedves hallgatónak kellemes további estét és jó éjszakát kívánjak. Vigyázzatok magatokra! Jó meleg van, ma 30 fok volt. Kizikocska Zoltánt hallottátok. Sziasztok!

Music Party. Music Party. Minden héten Kézivel, Kocska Zoltánnal itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban.

Music Party minden héten itt a Vitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.